0: gyermeke az optikot, lecsegy is úszvíts, és ugye gyermeke neszka, csegy is, nagyon nézik a hégnél, csegy is, hát sem. Jók megint ilyek, hogy a gajzom ki, vagy az új zsebet szímk, gyermeke az idei maga, hogy neszutik, neszka, hagyni, hendói taksót, bemhiaó gomk, csegy új esetet, és gyermeke kibom, bemhiaó szkna. Akkor meg gósesetsibítek, nozónos, hogy nyípse, ha úgy esetetek, noz. Mindig jó eset a bezsmón, hogy után is ne bígétszken az a diszkó, akkor gáustat, ahogy nem. Nyilkáckodom, hogy az színi szó, de oda hittesz a Northwestern Ontario. Helyik nyilkiba gáustat, akkor dendet, hogy is ezt kodom, de helyik annyi a munkácsodnak, noz, mert hisz, hogy az színi szó. Hay ugni akiba human trafficking and another gimmick and child exploitation. Making sure they how go give up big bambita dnia. Kiemelke akkor a kacsis, hogy is vitatója, de amit szín, hogy csinálja a bebásra, mert olyan, hogy csinálja, akkor meg kihagyjuk, hogy hagyjuk nekünk úgy. Hájuk ki bahni a gajd ki a neska, de nekünk a díszvígyi imón, hogy csinálja imó hivágyban, jó.
1: There's misconceptions that human trafficking is like that movie with Liam Neeson, that somebody's going to pick you up off the street and then exploit you sexually. But human trafficking can be done by our own family members, by our own friends, people in community. It can start in relationships. And human trafficking isn't always sexual. It can also be, people can also be exploited for like labor.
0: We Mystic a hol nem lesz tudom, mit sem hallgattak a díszpícsóga, ott nekem odóan. Masin kipa Liam Neeson genokszit, jött gányá. És nekem így van, mint gányá, nem tudom, hogy vagy. Meg, vagy nekem ott hinn van, de itt az a sebetség, nos, hogy a gyóinszit. Mog meg, nos, jó, mog meg, hogy hogy nagy. Jebbis gyende pek oda noite a gyajcska. Csóka megint csak gondja csícsa gyicsi bíta, csárban nyaka ide ide ide vicsa, csak gondja uajó. Csúcsa vagy gondolcs, ki megint csíka hongyi inda hátó csíka hítámcs. Ki meg a gottint kamag a zsavítsa, ott van gyecsa csícsa gyicsi bíta gondolcs. Ki meg a gondolcs, ahogy ne gondolcs, van múj ásokka is, nagu nyúlja csácsi jebbisek gondolcs, csácsi vippa metuajó. Nénye gondolcs mokinia. Abbi sebítságon, odig íba a helyget sebítságon. Hú meg a Statistics Canada, hú néhány sem datom, de no így sícsen csíg a hóanjé. Hácsi út negen úgy, kia hágonzsun csíg a maga zsivítik úgy, hácsi út negen úgy, de hitet száj, csadzó poszínes. Hú, tisz jut szaszó, nisot sem datom, no náusabb, és ez bihim nisot sem datom, no nis, no náusabb. Thunder Bay, hágdám, hogy misti, kíba, hát negen úgy, hóan. Ak, minó meccset a becsmón, akkor nem hív meg az aska. Én mi hitod, hogy csak bekje megint a becsit az oda Newfoundland and Labrador. Egyen egy kipa helyem, ahogy gocsoszkod, de mi oda, de a Churchill Falls. Oda ksit, akkor nem hív a jimd, nagyon skik, hogy lesz a Newfoundland and Labrador, Tony Wakeham. Egyen egy kipa, hogy jaj, ahogy gondi a neszkomunióga, gecsis emszín, hogy gondi is kia meg ága, hogy hodnics. Wakeham, egyik nyelki ba, ettől csegyi bita-bita gnőzni a gondom sűszkodája, bíjön, de helyettes kiemek ettől giba csegyi de pamog nőz gondin, ha itt a gnőzint hoztáva nőt. Ó, meg ott a Montreal gaucsid, akkor az azt gondom, ez a tudai hidetsze, hogy azt gondom, ez a szó. Akkor Pierre Olivier Pino, gulyed gondos, kasangi csísnak gondja, csegyi untadja, szóval jó kibó. Gyermek a Quebec, arra ki a Newfoundland and Labrador. Jók nye kibó. Sőbog szájtés, hogy bizsgat, zsajinszkómdolcs.
2: Mr. Wakeham won't say that, but is very aware of the limits of its own province to develop these projects. So that's why he will negotiate, will try to make some gains to make sure that there is some energy for future industrial or mining developments in his province. So they will negotiate on who is taking some of the risk and then who gets the rewards afterward.
0: We are going to go to Mr. Wakeham. The Muichi as a guitum, you Mugamag at Saitum Giba Danton Hound, Jajish Agonia, and Andashmutto at Agonia. Got a jeech to be diagnosed that's a goyot danos. Ayugmaginia, Joshin, Nandashum the Giba. Giamag to go, we were motioned that to Jajay. Jokes, Jay, I got a guess when Kiamek and Gonim Shushko Diabi, a Yamu Dignos game again, I shall not snano. Hayuk Magniago, who each and negotiated the Dantka, Giajatic Dantka, Jajipchidnia. Kiamek, as you up to go had the Pamaza beach. Premier Wakeham, Hagunjiki Bark, got stumped, Gomin. She can optic museums and he can near each stage gone. Yes, a book satic and the Awish and Asha book satishiba. Churchill Falls, Hogwins and G. Hog, Kearney government. Gawitish Gohanias, Ausgagan Ausstage, a national electric tragedy. Alkmago Asha book satishko, Nishot Shamdatum, the Emlon Sait Stajat, Sutsas on the Sheshko, Moshin the Nishweet, Gajish Jay. Jay Shib, Jay Shib, Ushomagets.